0: Uyagish Huawitik. Auko giba gawap gana nagitstein yo gani at stason kemaganash bejubita bijgoi in awitak shadzagon. Nishten wopun hinjishigan optan yo manitoba kemagohi. Iojiba iskubiuni at stasonio. I gani awanjigat snitch aksonio. Ag megsesed sít szájtág, hogy a dzsího, de a hannok tagon a zsini hímeszeg, hannok sem eszeni higgyens. Kér meg, sesek a hút, hogy a dítok, so a state of emergency, ahogy tegen a dzsího, se mások van, de hely, de sesek vasak egyéb sík, se ebbe sík tegen a akkor meg ott meccs, gábúb, csinzsi, vanzsi, gábúb, csinzsi, csinzsi, nincs tamadatom, nincs tunéne, nem sem zsíts, tábogens, akkor sesek a Nishton de Ishnagun, I see Scooby Joe Nishotcham, not no big stash of get shed steward staston. O mean, Masha de Bajamon, Hojiot, no Navot Gauchi, Chagon Jigi was a shawsh, Stagenia, Mumatsion, I am Mumatsio Gomgil. Oh, it's Bagos Gang, I wish that was Kahiginio, Nisosom, Nisha of Gish Steward Staston, I wish I got Jim Dagnos Gamagagan Majo, Jashayoma Gichiba. Hogy megnaptis gani jobban színi gent, hogy nevet színi Elizabeth Ogan Dawisi, hiszen gasszom. Ágógi basás vaskic gait is prísnek, hogy a zsadzsi usztag nagy zsadzsi ha. Ága gia hua vasga is ítok, sen nem sérön dojtég nagy, kia megnassább sásad.
1: There's no space for storage, we don't have enough clinic rooms, and that impacts the health services that we can provide. For example, we'd like to be able to have visiting specialists coming to KIK.
0: Ugye meg is újtik, nem új, hogy dugon gadan az egyébít a szécskia, jó. A gavaj itt is nyelv is csesés, ugye meg a gotkosás. De a kizábi zsó, hogy a gyisi miugen a miugabit szécska, jó. Hogy a gyisi bábízsin, hogy a specialist készünk a szócs. Omeg Ogan Dawisi, Guyadot, Nai, Jauskezga, Mubmation, Mubmatsiogum, Hagushas Waskich, Chishnag, Gamagetoga, Jajim, Chachin, here, Bishach, Hagamanji, Gajaji, Jaji, Jaji, Dajinji, Aishim, Agamim, Beatray, Open, Lane, Chiginisha, we chach, Gamagan, Home Kergation, Kedat. Augen Sheshka, oh, not Janip Chippy Sweetagno, Gonzagon Jadi, the Shinoshtagno, Joska Higan, Augen Nisha Jamnato, Nishno, Nenosha, but each Tajad suits us and Gypsy Stagno, and Gauska Jimmy Matsio Gumka. Sheshag Dishum, the Nisha Shop, and Gushmi, Obio, Yap the Gishkach, Hago, you the Bajmon Bashit Smug, neat, Terran stuff.
2: Wajak Paul Menrick and Sengason Agmago CBC North connects to Mac.